Isten nekem örüljön rajta. Veréshez szokott fajta. Cigány népek langszívű sihederje. Verje, csak verje, verje. Ha van Isten, meg ne sem.

benned és től elhomályosul az agy, és a szem ködbe borul. Pedig látni kell, vajon maradt-e még talpa ember pusztulás közepén, s mit kell, mit tudnak ők még tenni.